pinka kiri chawanu, kiri chawanu, pinka kiri nyiru anu, kiri nyiru anu, bedni somo kiri chawanu.

0: bende ai go simu bende kino moka sindano kengoyo kapoku neno kea doctor
1: aya ke motame otame piedo
0: papi mi kono mondi wono uno vipunjo mabe papi mi kono mondi jakasai punjo mabe umondi punjo nyithindo mwalimu punjo nyithindo umondi punjo nyithindo mukalo pe
1: omino bito
0: umondi punjo nyithindo mwalimu punjo nyithindo umondi punjo nyithindo tukalo pe umondi punjo nyithindo mukalo pe umondi punjo nyithindo mukalo pe umondi punjo nyithindo mukalo pe

mano nyare juma nyati maluro obera nyagi karo thuolo wang'e tindo nyati mahero berana anilando